0: szeretlek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megterheli a hőség. Papírból készül az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszmélet fesztés jöhet létre. Ha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még működésben az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megviseli a hőség. Papírból lesz az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszmélet fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: Szenved a máva kánikulában, 45 Celsius fokos is lehet a sínhőmérséklet. A cég lassítja a vonatokat, és festéssel is védi a síneket a forróságtól. Vitézi Dávid miniszter szerint az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Kiemelten figyelik a szakemberek a járművek műszaki állapotát, emellett a sorompók berendezéseit védőszekrényeket speciális burkolattal látták el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Olcsóbb lett a villanyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az egyik hazai biztosítás közvetítő összesítése szerint a fél éves átlagdíj éves összevetésben 8%-kal csökkent. Az összeg 52.000 forint lehet. Változás állt be a hibrid modelleknél is, ott nagyobb, 12%-os az áresés. Miközben a többi autónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta Rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Súlyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma, július 20-án megszűnt jogköreit ideiglenesen. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Fontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a Nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmi építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg, több korosztály számára, a vadonleső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NÉBI. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
5: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedő ruházatban érdemes akár mennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt.
1: Az őshonos vízi világra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holtiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hidegfront. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt az újabb forró napon, augusztus 6 csütörtök. Berták, Bettinák, sok boldogságot a névnapos hölgyeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rögtön a Simply Red, előtte még a Unique, most pedig a Madison Avenue jön a Who the Hell Are You-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Rádió FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 6-án, az év 218. napján, és a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapján, Hiroshima emléknapján. És lassan tiltólistára kerülnek azok a dalcímek, amelyekben szerepel a meleg vagy forró kifejezés, így inná is esélyes erre a sorsra. Jön a hot, azaz forró, a legjobb zenék között a Besten.

0: hírek a Best FM-en.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina, az állatokat is megterheli a hőség, papírból készül az új ceruza elem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletvesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert, ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a

0: A takarmányozási bemutató a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb tikkasztó forró nap előtt állunk, augusztus 6, csütörtök. Nincs változás egyelőre, marad a 40 fok körüli maximum, és holnap, ha minden igaz, holnap érkezik az a hideg front, legalábbis a Dunántúlra biztosan, amely jó 5-7 fokkal enyhíti majd a levegőt. Egy-egy zápor, zivatar, kisebb vihar sem kizárt. Aztán szombatra a délkeleti országrész is fellélegezhet. Folytatjuk Kylie Minogue és Robbie Williams Kids című duettjével. Itt a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, vagy csipog, vagy mutat, és én is mutatok két-kett csinálót a következő óra zenei kínálatából. Itt lesz Seal a Kiss From a Rose-zal. És a halott pénz is.
2: Dobbal a szíved, és én szaladok utánad. Dobbal a szíved.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Újra összeül az országgyűlés. Megszüntetnek kerékpársávokat a nagykörúton. Figyelnek a szépkorúak védelmére. A mikrofonnál Gál Ildikó. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Súlyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma, július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Fontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmi építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mert az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a vadon leső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hideg front. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak egyaránt. Ebben az órában Who Let the Dogs Out címmel hozom majd a Bahamán slágerét, jön Dido a Fitlesszel, az órát pedig Bruno Mars slágere indítja. Max M. Levente vagyok.

Ezt FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 6-án, azon a napon, amelyen 1881-ben megszületett Sir Alexander Fleming, a penicillin felfedezője. De hogy mi minden történt még az augusztus 6-ai napon, sort kerítünk rá egy picit később, addig is jobbnál jobb zenék egymás után. Rögtön a Halott pénztől, most pedig a Dido és Faithless közös a One Step Too Far, folytatja a csütörtök reggelt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Újból együtt, hamarosan Janet Jackson dalával. Together Again, előtte friss hírek, a végén időjárás jelentés. Alig várjuk már, ugye? Térden állva könyörgünk, hogy jöjjön már az a hidegfront holnap, és hozza el az 5-7 fokos enyhülést, és redukálja kánikulává a sivatagi forróságot. Részletek erről a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassítják a forróságban a vonatokat. Csontritkulás ellen is véd a mozgás. Fesztiváloznak az AI robotok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szenved a MÁV a kánikulában, 45 Celsius fokos is lehet a sínhőmérséklet. A cég lassítja a vonatokat, és festéssel is védi a síneket a forróságtól. Vitézi Dávid miniszter szerint az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Kiemelten figyelik a szakemberek a járművek műszaki állapotát, emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látták el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Olcsóbb lett a villanyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az egyik hazai biztosítás közvetítő összesítése szerint a fél éves átlagdíj éves összevetésben 8%-kal csökkent. Az összeg 52 ezer forint lehet. Változás állt be a hibrid modelleknél is, ott nagyobb, 12%-os az áresés, miközben a többi autónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án, csütörtökön. A Berták és a Bettinák ünnepelnek ma. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, méghozzá a hiroshimai atombombázás évfordulóján, ami 1945-ben volt ezen a napon. 1991. augusztus 6 nyilvánosan elérhetővé vált az első World Wide Web oldal Tim Berners-Lee révén. Boldog 74. születésnapot kívánunk Balázs Klárinak! ...1972-ben ugyancsak ezen a napon született Jerry Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls tagja. És 1981. augusztus 6 megszületett Travis McCoy, amerikai rapper, énekes. A Gym Class Heroes frontembere Bruno Mars-szal közös Billionaire című dala volt 2010-ben az egyik legnagyobb sláger. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
5: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
6: Reklámot hallottak.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Még tartja magát az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megviseli a hőség. Papírból készül az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A Paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
9: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
8: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hideg front. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
10: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Bemutatjuk Gangster szerelem. Főszerepben Eve, magyar... Ja, igen, bemutatjuk, de dalban Gangsta Lovin Eve indítja az órát 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Na és természetesen alig várjuk az enyhülést, úgyhogy kitartást a forróság végéig. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
10: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Madonnát hallottuk, akinek rajongói Kylie-val együtt most nagyon izgatottak, hiszen rég várt pillanat érkezett el. Madonna és Kylie Minogue végre elkészítette első közös hivatalos dalát, melynek címe Love Sensation, és hivatalosan augusztus 7-én jelenik majd meg. Most pedig a 90-es és 2000-es évek harmadik megkerülhetetlen dívája, Christina Aguilera folytatja a Dirty-vel. A nyári szünet és a hőség érezteti a hatását az utakon is. Nagyon enyhe a forgalom, nem tudok dugóról és balesetről sem. Remélem, ez sokáig így marad. Ha mégis lenne közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155.

0: melegítünk a filmre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra lesz plenáris ülés, megválaszthatják az új államfőt, megszüntethetnek kerékpársávokat, figyelnek a szépkorúak védelmére. A mikrofonnál Gál Ildikó. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma, július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Fontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan

0: Ottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mert az egyedüli idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a Vadon Leső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 6-a csütörtök van, tetőzik a hőség, a napos időt viszont már több felé zavarhatják gomoly felhők. Jelentős csapadék viszont a térségben nem valószínű. A maximum ma még 36 és 41 fok között alakul, kimondani is fáj. Holnap ennél 5-7 fokkal lesz majd. Hát, idézőjelesen hűvösebb. A következő dalt pedig Bryan Adams-től és Mel C-től halljuk. When You're Gone, a Besten, jó reggelt!
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Auto. Budapest, Üllői út 822.
7: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
7: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország II. Világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a Budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
7: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Lassítják a melegben a vonatokat, csontritkulás ellen is véd a mozgás. AI robotok érkeznek a fesztiválra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szenved a MÁV a kánikulában, 45 Celsius fokos is lehet a sínhőmérséklet. A cég lassítja a vonatokat, és festéssel is védi a síneket a forróságtól. Vitézi Dávid miniszter szerint az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Kiemelten figyelik a szakemberek a járművek műszaki állapotát, emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látták el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Olcsóbb lett a villanyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az egyik hazai biztosítás közvetítő összesítése szerint a fél éves átlagdíj éves összevetésben 8%-kal csökkent. Az összeg 52 ezer forint lehet. Változás állt be a hibrid modelleknél is, ott nagyobb, 12%-os az áresés. Miközben a többi autónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Ellen elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta Rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
10: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
9: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hideg front. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
7: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: 4, de inkább lassan mindjárt 5 perccel hagytuk el 9 órát. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Berták, Bettinák, szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek. 0620-55-55-155, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide. Nem sokára Martin Solveig, ebben az órában az Allianz Ethnic is hallható, de csak is a No Doubt után.

Best FM a legjobb zenék. Két friss közlekedési hír, mindkettő az M5-ösről érkezett. A Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres előtt a dugó. Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-asig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsisor. Respect azoknak, akik a forróságban is dolgoznak odakint, és Respect a címe az Allianz Ethnic slágerének. Ez a folytatás itt a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt a fel a legjobb zenék, a Spin Doctors 90-es slágerét poroltuk le, ez volt a Two Princes. A zenekar hangszereit viszont nem lepte be a por. A mai napig aktívak, legutóbb tavaly jelentettek meg új albumot, és ezzel turnéznak most per pillanat is az Amerikai Egyesült Államokban. Nyilván a legnagyobb slágereiket, így az imént is eljátsszák a koncerteken. Egy másik legendával folytatjuk, Barry White-hoz köthető a hangminta és az eredeti dal. You See the Trouble with Me, a Black Legend folytatja a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetett.

Best FM, a legjobb zenék. Justin Timberlake slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Cry Me a River, sírj nekem egy folyót, de az is elég, ha pityereksz egy kis nyári záport, vagy egy kiadósabb zivatart, kedves időjárás. Remélem, hogy most már tényleg meghallgatja a kérésünket, és holnap idejér a hidegfront, ami enyhülést, egy-egy záport, zivatart is hozhat. Az enyhülés pedig azt jelenti, hogy a 40 fokhoz képest csak ilyen 34-35 lesz, de már ennek is örülünk, ugye?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Persze nem 100%, de az sem kizárt, hogy a hidegfrontnak szól a Savage Garden 97-es slágere a következő órában. Az I Want You, akarlak. A fronthoz, amely remélhetőleg már úton van, és holnap tényleg ideér, és úton a címe a Kelemen kabátban dalának is. Tartunk egy rövid szünetet, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Üvegtigris garancsító. A budai hegyekben található Tinnye egy kultikus magyar vígjáték az Üvegtigris forgatása miatt lett népszerű kiránduló hely. A trilógia híres büfékocsia, vagy a Rudolf Péter által megformált Lali birodalma a sűrű nádas által övezett garancsitónál áll, ezért a hely a filmturisták kedvelt zarándok helyévé vált. A büfé a féle jelképlett, és nem csak díszletként szolgál, hiszen a mai napig üzemel. A garancsító Pilis Csaba és Tinnye között található utóbbi külterületén gyönyörű környezetben. A 2000-es években tanösvényt és pihenőhelyeket alakítottak ki a feltételezések szerint a középkorban mesterségesen létrehozott halastó körül, ami gazdag élővilága és idilli békéje révén vonzó úti cél a fővárosból kiszabadulni vágyók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zene ritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Még működésben az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megviseli a hőség. Papírból lesz az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
7: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Ha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
6: 160 éves a fővárosi állatkert, ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hideg front. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
8: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Hello, jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a következő bő 24 órához, aztán ha minden igaz, már jobb lesz a helyzet. Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ebben az órában olyan nevekkel találkozhatunk, mint a Simply Red, Shaggy, a Magna Cum Laude, Sean Paul, az Atomic Kitten, vagy rögtön itt az óra elején Christina Milian, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max Emlemente vagyok.

legjobb zenék. Maradunk mozgásban, és maradtam én is mozgásban. Kánikula ide, forróság oda, azért elővettem a bringát, és tekertem pár kilométert. Igaz, az emelkedőn a leglassabb gyalogos is leellőzött, sőt, nem kellett hozzá emelkedő sem. Szóval nem teljes gőzzel, csak mondjuk negyeddel, de azért jó volt bringázni. Maradunk mozgásban, a Fájban, Keep on Moving a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. M1 Budapest felé Tata térségében lassabb egy szakaszon a pálya. Ugyanez a helyzet az M3-oson, Vagnál, mindkét oldalon, az M5-ösön Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, és sajnos autó és kis teherautó ütközött frontálisan a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között. Teljes útzár van ott. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nálunk továbbra is forróság van, Párizsban viszont karnevál. A délelőtt utolsó órájában hozom a Dario G slágerét, Carnaval de Paris, és zenél majd a 4-es Street is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, a friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: Kaisai.hu.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten, ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen, nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az ugró gyulasor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal vannak ellátva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Továbbra is üzemel az utolsó paksi turbina. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek Szerbiában. A hőség ma még fokozódhat is idehaza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már 9 cm-rel vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében. Azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gúcokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztály vezetője.
8: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkoronás
2: ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
7: A Molnár Görényről készült alkotásokat vár a Herman Otto Intézet. Ez a fokozottan védett állat idén az évemlőse, ehhez kapcsolódik a pályázat. A felhívásra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal, háromdimenziós művekkel lehet nevezni, több korosztályban kizárólag digitális formában. Az alkotásokat szeptember végéig küldhetik be. A részletes kiírást a Herman Otto Intézet honlapján találják. Erdő és bozott tüzekkel küzd Szerbia. A lángok megfékezésére már helikoptereket is bevetettek a tűzoltók. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén, a Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít. Itt ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM-ben a legjobb zenék. A brit duo a Charles and Eddie 1992-es debütáló albumának első kis lemezét indítom. A Would I Lie to You 6 országban vezette a slágerlistákat, 9 másikban pedig bekerült a top 5-be, az amerikai Billboard 100-on a 13. helyet ért el.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Baleset történt korábban a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, autó és kis teherautó ütközött frontálisan. A teljes útzár megszűnt, egy sávon megindult a forgalom. Dolgoznak az M0-áson, az M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon, a belső elválasztó sávban kaszálnak, emiatt 3-4 kilométeres a torlódás most ott, és lassabb a haladás az M3-ason is Bag térségében mindkét oldalon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két szerintem nagyon hasonló hangkarakterű hölgy érkezik rögtön a hírek után. Egyikőjük énekel, őt Enesztésának hívják. Majoros Rita pedig hátveszi tőlem a stafétát a stúdióban. Szól nem sokára a Paid My Dues. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Szeptembertől kötelező a nyugtaadatszolgáltatás. Többen meghaltak az éjjeli csapásokban Ukrajnában. Holnap kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Holnap egy hideg front érkezhet, de ez csak elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem igazán várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Már 9 centiméterre vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hasonló üzenetet tett közzé oldalán a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István jelezte, az erőművek termelnek, az import biztosított. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal türelmes lesz, év végéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
3: Ukrajnában 3 meghaltak, többen megsérültek éjjel az orosz támadásokban. Harkiv megyében egy családi házas övezetet ért dróncsapás. Légi támadásokban megrongálódott egy bevásárlóközpont, több üzlet, épület és autó is. Herszon közelében reggel dróncsapódott egy buszba, amelyen főleg munkába tartó helyiek utaztak. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Ma is hoztam hűsítő dallamokat, úgyhogy a nagy forróságban tartsanak velem, és élvezzük együtt a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, mint az Ace of Base és a Life is a Flower, vagy éppen Alex Gaudio és a Destination Calabria. Az órát Anastasia nyitja csodás hangjával. Jön a Paid My Dues.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó kedvűt, jó hangulatút, még ebben a nagy forróságban is. Remélem, hogy éppen valamilyen hűs helyiségben hallgatják a Best FM leghűsítőbb zenéit, és remélem, hogy azzal, hogy sokszor kimondom azt, hogy hűs, már egy kicsit jobban érzik magukat. Én például egy picit ilyen mentolos tusfürdővel tusoltam ma, ez egy kicsit jobb, behűtött dinnyét reggeliztem. Hát ezekkel próbálom hűteni magam ebben a nagy melegben. Na, de önöktől is kérdezem, ha van jó kis hűsítő tipjük, és most már tényleg nem mondom ki többször, hogy hűs, szóval ha vannak tippjeik, írják meg 0620 55 55 155. Jöhetnek ide ma is az üzenetek, a közlekedési információk és majd a nap kérdésére is a válaszok, de előtte még a legjobb zenék jönnek, úgyhogy Animal Cannibals takarítónő érkezik hamarosan, most pedig a Topaz Millenniumával, New Millenniumával megy tovább a délután. Szép napot mindenkinek! What is

Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, nem csak a fülükre, hogy isteni zenéket hallgassanak velem, hanem az információikra is, hogyha járnak, kelnek az ország útjain, akár autóval, kamionnal, tényleg bármivel, és látnak valamit, van infójuk, megköszönöm, ha gondolnak rám, és a többi autózóra is, és elküldik az infót, vagy felhívnak a 0620 55 55 155-ös számon. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé, Tata és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt

0: sorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig pedig terelésben kell autózni, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-ason Bagnál mindkét oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják ma, ezért a 37-es kilométernél a belső sáv zárva is van. Az érintett szakaszon tartós munka folyik, ahol Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között a leálló sáv aszfaltozása miatt is szűkített sávokon lehet haladni. Így a munka mögött mindkét irányban 3 kilométert is meghaladta már a torlódást, mert ugye csak egy sáv járható. 0-20-55-55-155 még egyszer a számunk, ha bárkinek van ma is útinfója. Megköszönöm, ha elküldi, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, megérkeztük egy órához, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, utána pedig a következő órában hozom majd a napkérdését, egy kicsit a randikat járjuk körül, de nem is akármilyen témában, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, ez pedig érdemes megjegyezni, ide várom a közlekedési infokat, és természetesen majd a következő órától a NAV kérdésére is a válaszokat. Cserébe például hozok egy Spice Girls nótát. Mit szólnak a Spice Up Your Life-hoz? De itt lesz az Iri Mafia is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A mozi kedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Az egyik ilyen a Gosdú udvar, amely jelenleg a Király utcai éjszakai élet egyik központja, de már korábban is megjelent nemzetközi filmprodukciókban. Az 1988-ban bemutatott Arnold Schwarzenegger és Jim Belushi főszereplésével készült Vörös zsaru című akciófilmben például Moszkvát jelenítette meg. Tony Scott 2001-es rendezésében a Robert Redford és Brad Pitt nevével filmjelzett Kémjátszma című alkotásban is látható volt. Ebben a filmben, ahol Budapest Berlint alakította, a város ismertető jegyei, mint például a Dunakorzó, jobbára csak rövid vágóképeken bukkannak fel. A figyelmes szemlélők viszont így is észrevehetik, hogy a Gosdú udvar ebben a produkcióban a 90-es évek elejé berlini bérházak hangulatát idéző helyszínként szolgált az alkotók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: Paksnál 4 centit emelkedett a Duna. Kritikus helyzetben vannak a hőség miatt a halgazdaságok. Egyelőre kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések alapján stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent. Az átlag vízállás 54 cm volt az előző nap. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. A MÁV tegnap csaknem 20 000 palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon. Erdő és bozott tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Tim Meledét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakma Közi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
7: Csapadék nem esett, sajnos a halas tavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halas tavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
6: Élő adásban lőttek agyon egy TikTok sztárt Mexikóban. A több mint 500 000 követővel rendelkező influencer keddeste két barátjával egy gyors étterem elől közvetített. Ekkor két motoros hajtott oda hozzájuk, és egyikük közelről rálőtt. A népszerű tartalomgyártó a helyszínen meghalt, a tettesek elmenekültek, írta az Infostart. Azt egyelőre nem tudni, mi áll a gyilkosság hátterében. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Egy óra után is a legjobb zenék. Itt a Best FM-en Spice Girls, Black Eyed Peas, Amy Winehouse, George Michael, Mary J. Blige. Csak néhány név a legjobbak közül. Én pedig Majoros Rita vagyok. Én nem énekelni fogok, hanem pörgetem ezeket az isteni slágereket. Hamarosan pedig a napkérdését is felteszem. Előtte Mikával indulunk. Jön a Grace Kelly.
0: Best FM, a legjobb zenék.
9: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

legjobb zenék. Egy kis balatoni nyári hangulat Szikora Róbert és a Valmár dalában, ez volt a Balatoni Lány. Hát nagyon remélem, hogy vannak, akik éppen a Balaton parton hallgatják a Best FM-et. Egyenek helyettem is egy jó kis főtt kukoricát. Na de menjünk a nap kérdésével tovább, hiszen arra vagyok ma kíváncsi, hogy mi az a randi hely, amit semmiképpen nem ajánlanánk a barátainknak. Mi az a hely, ahova mondjuk első randira semmiképp nem érdemes vinni valaki. Sokan például azt mondják, hogy a mozi, mert hogy ott nem lehet beszélgetni egyáltalán. Én mondjuk szeretek moziba járni, akár az első randin is, de pont ezért nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó ez a kérdés is, hogy ki hova semmiképp nem vinné a másikat első randira, vagy mit nem ajánlana a barátainak. Vagy, ha van kifejezetten olyan, amit nagyon ajánlanának, arra is kíváncsi vagyok. Szóval jöhetnek a pró és kontra randi helyek. Mik azok, amiket egyáltalán nem ajánlanának, és mik azok, amiket pedig idén, igen, hogyha mondjuk első randiról van szó. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, akár a saját tapasztalatok is. Mellé pedig egy kis No Doubt, Just a Girl, itt a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam Ricsitől egy üzenetet, hogy a Kerepesi úton baleset történt a keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni, illetve Anita írt, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a déli pályaudvar után a Mikó utca felé. Nagyon köszönöm az infókat. Az M3-ason Bagnál a határ felé befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Van még egy ilyen infóm is. Az időközben kialakult 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökkent. Kenőben van, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. 0620-55-55-155, ide pedig továbbra is várom az útinfókat. Bárki bármit lát az utakon, már jöhet is. Nagyon-nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Oké, mert túl vagyok az ebéden, de István elküldte nekem a mentás, citromos, öntetes, túró gombócát, és egyszerűen nem tudok másra gondolni, úgyhogy gyorsan-gyorsan inkább pörgetem a következő óra slágereit, és megpróbálok nem gondolni erre a túró gombócra. Egyébként István, ha elküldenéd a receptet, azt nagyon-nagyon megköszönném, egyszerűen fantasztikusan néz ki. Ha pedig valakinek van még jó kis nyári hűtsítő receptje, azt is nagyon várom. 0620-55-55-155 ide lehet küldeni, én pedig küldöm a legjobb zenéket a következő órában, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán a Desperado és a Táncolj! De itt lesz Sonic is a Sky-jal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Come on, come on. Hey, Martinez. Ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdő és bozót tüzek okoznak gondot. Ma tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita újra cáfolta a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a Duna alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Csaraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Közben tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések szerint stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent, az átlag vízállás 54 centi volt az előző nap. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hívvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak a tűzoltók. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tegnap egyébként ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet 41,4 fok volt Budakalászon, az új fővárosi napi csúcs pedig 41,1 fok volt, ezt Újpesten mérték. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Mérgezett paradicsom miatt pusztulhatott el 15 elefánt Kenyában. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ciánozott termést ettek. A gyanú szerint az Amboseli Nemzeti Park közelében lévő gazdaságok szándékosan mérgezik az állatokat termésük védelmében. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jelentem 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez a csütörtök délután. Jó már arról beszélni, hogy egyet alszunk is itt a péntek, na de azért a mai napra is tartogatok még isteni zenéket. Például olyanokat, amiket lehet ordítva énekelni. Oroszlán Szonyi és a Tape State, de a pont ilyen, de Sonic is indít, ez a Sky, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zené. Ki mit választana első randira, milyen helyet, és mi az, amit egyáltalán nem választana? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Zoli azt írja, hogy moziba biztos, hogy nem vinne senkit első randira, mert 2 órán át egymás mellett csak ülnénk, mint a kukák, aztán még mindig nem tudnánk a másikról semmit. Niki első randira a bevásárló központot biztos, hogy kizárná, mert hogy olyan, mintha ügyeket intéznénk, és nem ismerkednénk, úgyhogy például egy olyan kávézó, ami egy nagy plázában van, nekem az sem lenne jó választás. Na de nézzünk egy másikat. Balázs azt írja, egy hangulatos kávézó a legjobb szerintem első randira, ha működik a kémia, ott lehet maradni akár órákig, vagy estére is lehet valami programot, vagy hasonló programot szervezni. Nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az első randis tippek, vagy éppen kontraérvek, hova nem vinnének senkit első randira, illetve hova igen. Na várom a válaszokat, közben pedig Robbie Williams-szel megy tovább a délután. 1998-ból érkezik a millennium. Az ezredforduló előtti várakozásról és az emberek akkori lelkiállapotáról szól ez a dal, legalábbis Robbie szerint, aztán mindenki azt hall bele, amit szeretne. Millennium, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy továbbra is fennakadás van egy baleset miatt a keleti pályaudvarnál a Kerepesi úton, úgyhogy Budapesten erre kell, és ott egy kis fennakadásra számítani. Illetve azt az infót kaptam még, hogy az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél a külső sávot le is zárták. Baleset történt az 55-ös főúton is, Baja közelében, a 97-es kilométernél, emiatt irányonként váltakozva engedik az autókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: nekem a szem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Már esik az eső Ausztriában. Érkezik a Dunán, a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Már esik az eső a Duna osztrák vízgyűjtőin. Ez esélyt jelent a vízszint emelkedésre. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók. Az előrejelzések alapján holnapig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék érkezhet. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a víz. Hiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 óra után is csak a legjobb zenék. Egy jó kis válogatás a 90-es, 2000-es évek legjobbjaiból. Itt a 99-et Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Hozom is az ízelítőt. Sean Kingston, Beautiful Girls. Remélem, hogy jöhet. De itt lesz a Jetlag is jön. Beyoncé, Diaz és Menta. Most pedig a Maroon 5. 99-5.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai névnaposok így augusztus 6-án a Berták és a Bettinák, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen. Nekem még mindig egy kicsit ijesztő kimondani, hogy augusztus, és hogy 6-a, egyszerűen el sem tudom képzelni, hova szaladt el ennyi idő ebből az évből. Na, de nem ezért jöttem, hanem azért, hogy elmondjam a kalendárium információit. 1881-ben született Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. 98 éve született Andy Warhol, amerikai művész, a pop art képviselője. 87 februárjában hunyt el. Ma ünnepli születésnapját Balázs Klári énekesnő, Korda György felesége. 54 éves ma Jerry Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls volt tagja, vagy egykori tagja. Egyébként manapság írónőként tevékenykedik. 45 éve mutatták be a Sztár csinálók című magyar rockoperát. 12 éve hunyt el Bajor Imre színész komikus. Ma van a mezőgazdasági munkások elismerésének a világnapja, a mozgassuk a lábújunkat világnap, és a nemzetközi Sailor Moon nap is, imádtam. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, szóljanak hozzá a kalendáriumhoz, hogy üzenjenek kedves szeretteiknek, akár névnapra, szülinapra, vagy csak úgy csütörtök délutára. Miközben Ricky Martin és Mea a romantikus lágere érkezik, Private Emotion, teleérzelemmel, itt a Best FM-en. We'll be right back.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A Futó utcából kaptam egy üzenetet Budapestről, hogy a Práter utca, Futó utca kereszteződésénél baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. De a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Paulai Ede utcánál is baleset történt, ezt Norbi írta, illetve továbbra is fennakadás van a Keleti pályaudvarnál, a Kerepesi úton, ezt meg több hallgató is írta, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. 0620-55-55-155, ide jöhetnek még az útinfók, bárki bármerre jár. Nagyon köszönöm, hogyha gondol ránk is. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott. A 96-os kilométernél a külső sáv zárva is van. Távolabb szintén a határ felé a Geresdi pihenőhely után, a 167-es kilométernél pedig egy defektes kamion miatt a külső sáv van zárva. Úgyhogy arra kérik az arra haladókat, hogy az A alagút után mindenképpen jobban figyeljenek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Köszönöm szépen az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Van az a mondás, hogy nem tudhatjuk, hogy kinek milyen élete van addig, amíg nem jártunk a cipőjében. Hát most Eminem cipőjét felvehetjük, és akár meg is vehetjük, mert hogy közel 100 cipője kerül a kalapács alá a rappernek, úgyhogy azért lehet egy kicsit licitálgatni, vagy akár mélyen a zsebünkbe nyúlni, mert hogy nagyon különleges darabok is szerepelnek ezen az aukción, ami augusztus 25-én indul majd. Például olyan különleges darabokkal, mint amit pár évvel ezelőtt a Super Bowl fél idejében viselt a rapper, de vannak hétköznapi darabok is, mert hogy van 25 dollárért is már például kezdő licit, de gyanítom azért fel fognak menni az árak. Ha valakinek 43-44-es a lába és szereti Eminemet, akár ő is licitálhat nyugodtan. Az összeg pedig a teljes összeg, ami majd befolyik, Eminem alapítványához kerül majd, amely Detroitban és a környező közösségekben élő gyermekek és fiatalok számára nyújt segítséget. Úgyhogy akár támogassuk ezzel is őket. Hát nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mik lesznek majd a végösszegek, és hát azon gondolkodtam pont, hogy valaki, aki megvesz egy ilyen cipőt, valaha felveszi, vagy inkább ő is csak vitrínben tartja. Mondjuk egy 4000 dolláros cipőt lehet, hogy én sem mernék felvenni. Na de érdekel a véleményük. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek. Én pedig Eminemmel jövök hamarosan, nem sokára hozom a The Real Slim Shady dalt, előtte még Deniz és Orsova Ireni muzsikál. Másként látom itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Wakefield és a Saturday Night zárta az órát, és 4 órához el is érkeztünk. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán Eminem egyik legelső slágerével nyitok majd, jön a The Real Slim Shady. És jön majd a Follow the Flow is, és a tőlem ne.
2: Vagy hogy reggelnek kelljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
5: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
7: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
8: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
9: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
10: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Tetőzik ma a hőség, újra közlekedik a komp, megvan az év balatoni strandétele, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, akár 41-42 Celsius fok is lehet délután. Holnap egy hidegfront érkezik, emiatt felfrissülhet a levegő, de ez csak helyi szinten elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkák lehetővé tették a biztonságos átkelést. A vízi járművek a megszokott menetrend szerint haladnak, de 3,5 tonnánál nehezebb autókat továbbra sem szállítanak. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel. Egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló menü adta ehhez az ötletet. Több más kategóriában is díjazták egyébként a balatoni vendéglátósokat. Például az év balatoni strand desszertjének egyenes diás édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfé étel címet pedig a Siófok szabadi fürdői repertős kürtős mártogatós vitte el. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár. Két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi növényegészségügyi osztályvezetője.
11: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradás, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 órát is elhagytuk már, csütörtök délután is van, úgyhogy tényleg érezzük már a hétvége szelét. Szép napot mindenkinek, én Majoros Réte vagyok ebben az órában is természetesen. Együtt rádiózhatunk a legjobb zenékkel, jön mindjárt Geszti Péter és Péter Fibori, itt lesz a Bieber, jön majd Rihanna is, most pedig Eminem indít.
10: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék, itt is a mai mozi ajánló. Ha valaki egy igazán könnyed, vicces és nosztalgikus nyári filmre vágyik, egy jó kis vígjátékra, akkor ajánlom a 2003. augusztus 6-án megjelent Nem férek a bőrödbe című filmet Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan főszereplésével. Anya-lánya párost alakítanak a filmben, akik egy ilyen varázslatos fordulatnak köszönhetően testet cserélnek, és hát kénytelenek egymás életét élni egy ideig. Rengeteg humoros helyzet van benne, és mindemellett a film természetesen tanulságos is, megmutatja, hogy milyen fontos megérteni a másik nézőpontját is. Egyébként nem véletlen, hogy máig az egyik legkedveltebb családi vígjáték, és hát tavaly ezért is kapott egy második részt, egy kis folytatást. 2025-ben mutatták be Nem férek a bőrödbe 2-t, ugyanígy Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan főszereplésével, és újabb generációs bonyodalmakat oldanak meg a filmben, természetesen sok nevetéssel, de szerintem az első rész sokkal-sokkal jobb, úgyhogy elsőként talán azt ajánlanám így a mai mozi ajánlóban egy kis csütörtöki filmnézésre, bekuckózásra. Úgyhogy jó mozizást mindenkinek, és a folytatásban, ahogy mondani szoktam, jó rádióhallgatást is, hiszen itt lesz mindjárt a Violex és a Schlepp és az Emlékszem, most pedig a Texas és az Inner Smile.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek. Többen is már elindultak hazafelé a munkából, úgyhogy nézzünk rá az utakra. Azt az infót kaptam Budapestről, hogy a Várna utcában baleset történt, méghozzá a Várda utca Mogyoródi út kereszteződésében, úgyhogy ott kell Budapesten egy kis fennakadásra számítani. De írtak többen a hallgatóink közül az M1-esre, hogy Budapest felé a korábbi baleset torlódásában egy műszaki hibás autó vesztege félrehúzódva az átterelt belső sávban a Tatabánya centrum csomópont után, tehát Budapest felé. Az 59-es kilométernél útszűkületet okoz az autó, úgyhogy lassan ki tudják kerülni az autósok, de emiatt a torlódás már legalább 6 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatjuk

0: adásban is ide várom az üzeneteket. Számítok az autózókra. Jó utat mindenkinek, és köszönöm az infókat előre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Imádom ezt a Christina Aguilera dalt, ez volt a Come On Over, de a következő órában is jönnek ilyen imádom slágerek, úgyhogy 5 órához érkeztünk, jönnek a legfrissebb hírek, azokat is meghallgatjuk, aztán itt lesz majd a Bamfunk MC's és a Freestyler. Üzenem, hogy Charlie is jön a Mindenki Valakié.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
5: Már esik az eső Ausztriában, érkezik a Dunán, a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség, megvan az év balatoni strandétele, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Már esik az eső a Duna osztrák vízgyűjtőin, ez esélyt jelent a vízszint emelkedésre. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók. Az előrejelzések alapján holnapig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék érkezhet. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a víz. Hiány. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel. Egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló menü adta ehhez az ötletet. Több más kategóriában is díjazták egyébként a balatoni vendéglátósokat. Például az év balatoni strand desszertjének egyenes diás édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfé étel címet pedig a Siófok szabadi fürdői repertős kürtős mártogatós vitte el. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár. Két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
6: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradás, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A beteg fák körül fokozott harkály aktivitás is észlelhető.
5: Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat több felé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 5 óra után járunk már, csodás napot, kellemes csütörtököt mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában, még hozom a legjobb zenéket, és itt lesz velünk a Faith No More, és jön az Easy, te jön a Blue és a One Love, sőt Charlie is, és a mindenki valakié. A Jacket Puma indítja az órát, jön az Always and Forever, én pedig szép napot kívánok.
8: 99.5 Best

99.5 Best FM a legjobb zenék. Mik azok a helyek, ahová mindenképpen mennénk első randira, és mik azok, amiket teljesen elkerülnénk ilyenkor? Azt írja Réka, hogy az ilyen szabaduló szobákat első randira semmiképpen nem választaná, mert a például nem tudnak együttműködni már rögtön az elején, és összevesznek az első rejtélynél, akkor ez nem sok jót ígér, vagy legalább gyorsan kiderül. Én imádom, tényleg rajongok a szabaduló szobákért, de talán első randira szerintem sem a legtökéletesebb, de harmadik negyedikre mindenképpen ajánlanám. Na, írt még Kata is, hogy állatkertbe viszont nagyon szívesen menne. Sokat elárul egy emberről, ki hogyan viszonyul az állatokhoz. Ebben teljesen egyetértünk. Azt írja Gábor, ő kilátóban naplemente nézésre vinné el kedvesét az első randira. Romantikus, de nem túlzás, és akár megihatnak valamit, vihetnek szendvicset, stb. És rengeteget lehet beszélgetni. Norbi azt írja, hogy ő egy jó kis koncertre menne el először, első randira, mert hogy ott nem kell feltétlen feszengeni, főként, hogyha tényleg olyan a zene, amit mind a ketten szeretnek, lehet beszélgetni, lehet táncolni, akár iszogatni is, és eléggé kötetlen a hangulat, ez nagyon-nagyon jól hangzik. Ajánlanám például a Faith No More koncertjét, mert hogy pont a napokban derült ki, hogy a srácok bizony egy hosszú évtized koncertszünet után januárban újra koncerteznek, bár mondjuk egy kicsit messzire kell utazni, mert hogy Új-Zélandon és Ausztráliában lépnek fel, de legalább elindul valami. Rajongóknak ez azt hiszem egy eléggé szuper hír. Úgyhogy, ha valaki arra jár, és ott első randizna, akkor ajánlom a koncerteket mindenképp, de addig lehet itt a Best FM-en tőlük a kedvenceket hallgatni. Faith No More Easy, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé a 61-es és a 19-es kilométerek között terelésben kell továbbra is autózni. Micske térségében az átterelt belső sávban egy furgon és egy autó koccant a 36-os kilométernél. Ez egy kicsit megnehezíti az autósok dolgát, úgyhogy jelenleg áll a forgalom és torlódnak a kocsik. Az M0-es autóúton az M3-as autópálya felé pedig korábban baleset történt. A 18-as kilométernél már minden sáv járható, így a kialakult jelentős, hát legalább 7 kilométeres kocsisor lassan, de biztosan kezd feloszlani. Távolabb Gyálnál is véget ért a baleset a keleti szektorban, az M3-as autópálya irányába. 32-es kilométernél szabadon járhatóak a sávok, itt is kell még egy kis fennakadásra számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Push the feeling on, ezt a dalt hallottuk a Nightcrawlers-től, EQ-vel és a Nyúllevelem Pályorral pedig megyünk is tovább. Jön a hallod, látod, érzed. Ez pedig a búcsúszó dalom mára, mert hogy mindjárt 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, és utána Wide Boy-jal érkezik a Night Shift. Ma csütörtök van, úgyhogy 19 órától majd Miller csatlakozik hozzá. Én pedig nagyon-nagyon jó bulit kívánok mindenkinek, holnap délben találkozunk. Köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszhall!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Szombattól pár fokkal enyhül a forróság, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, halálos tűz történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában. A tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófa védelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Szeptembertől a nyugtadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A NAV türelmes lesz, évvégéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép.
1: Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancing-nuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce, 6-7-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök így az dancing, DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-20-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszik-e, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance music-ok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy mivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szuszanásnyi pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Esik az eső a Duna vízgyűjtőjén Ausztriában. Halálos tűzeset történt Baranyában, megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-Magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változással most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a Balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büféétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatók svitte el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék.

jazz játszóknál DJ Miller. When I met you in the summer, when I met you in the summer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meleg és szélrekord is született ma. Szombattól már csak másodfokú hőségriasztás lesz. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, még hozzá Szolnokon, óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd évfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában. A tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatók svitte el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki még nem futott volna bele abba a kis részvideóba a YouTube-on, ahogy Justin Timberlake elmeséli, hogy hogyan is született a Sexy Back a stúdióban, gyakorlatilag spontán 20 perc alatt, érdemes rá keresnie. Ezzel a dallal indítjuk a következő órát, ahogy továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak majd.
3: Ez a Night Shift a best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén. Több megyében pusztított tarló, erdő és bozótt tűz, súlyos a mezőgazdasági asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 11 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje múlt vasárnap óta Pakson. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg a folyó osztrák vízgyűjtő területein esik az eső, ami vízszint emelkedést hozhat, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő. Ráadásul a jövő hétre ismét szárazságot ígérnek. A kormányfő megismételte, hogy a nagy fogyasztóktól továbbra is azt várják, hogy betartsák az önkéntes fogyasztás csökkentést. A lakosságnak pedig megköszönte, hogy átütemezik az áramfogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több vármegyében pusztított tarló, erdő és bozót tűz. Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér vármegyében is felcsaptak a lángok. Ercsiben 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenteni. Tolnában, Paks-Dunakömlődön és a borsodi Emődön pedig több ezer embert érintő csőtörések történtek. A kormány gyors jelentésében arra is kitért, hogy szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás még érvényben marad akkor is, de másodfokúra mérséklik. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Újabb melegrekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi melegrekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Spice Girls egykori tagja, Melanie C érkezik majd a Never Be The Same Again-nel, és a Destiny's Child egykori tagja, Beyoncé nyitja majd ezt a 60 percet az Irreplaceable-en másodperceken belül, de 10-ig itt lesz még a Stars on 54 és az If You Could Read My Mind, jön majd még a Backstreet Boys és Spongebob MC is.
2: Ez a Night Shift a Best

0: nem kopik.
1: Best of M, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betétdalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mundiantuba.

járt. Ugye hivatalosan csak jövő kedden indul, de hát lezárások és forgalom korlátozások már jóval hamarabb lesznek. Holnap 0 órától, ami hát gyakorlatilag 2,5 óra múlva lesz. Szóval tilos lesz majd megállni a Záhony utca mindkét oldalán a Gázgyár utca és a Gázgyár lakótelep utca között, illetve a Gázgyár lakótelep utca mindkét oldalán a

FM a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message jön a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel. Well.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap kihirdetik a villamos energiahálózat fejlesztési pályázat eredményét. Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Energia és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, erről is beszélt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, amely érinti az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózatfejlesztést, valamint a szén- és geotermikus energiát érintő beruházásokat. A kormányfő kitért arra is, hogy mintegy 600 milliárd forint uniós forrásból fejlődhet a hazai villamos energiahálózat. A pályázat eredményét holnap ismertetik. A beruházásokkal új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok létesülhetnek. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok a hazai szakaszon. Erről tárgyalt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával Szabadkán. Kritikai hangok mellett stratégiai célként beszélt a vasútvonal mielőbbi befejezéséről a tárcavezető. A biztonsági próbák Budapest és Kelebia között már zajlanak, és várhatóan két héten belül lezárulnak. Egyelőre elmaradt a felsőoktatási ponthatárokat követő albérleti roham. Egy nagy ingatlan portál elemzése szerint országosan 6%-kal nőtt a napi telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Arra is rámutatnak, hogy ketté szakadt az albérletpiac, míg országosan visszafogottabb az érdeklődés, bizonyos egyetemi városokban jelentős a növekedés. Szegeden például 66%-kal többen érdeklődnek. A legnagyobb ugrást viszont Dunaújváros produkálta, ahol alacsony szintről ugyan, de 85%-kal nőtt a kiadó lakások utáni kereslet. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, és nem kell igényelni. A juttatás automatikusan érkezik az érintettekhez, jelezte Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első részletét a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanévkezdés előtt. A második 50 000 forintos részletet pedig utalvány formájában kapják a családok novemberben. Az összesen 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Vörös és fekete, így foglalhatnám össze az előttünk álló 60 percet itt a Besten. Inkább a fekete fog dominálni. A vöröset egyedül majd csak a piros, az alma fogja képviselni a Magna Cum Laude-nak köszönhetően. Érkezik majd a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val jön a Black Attack féle Heartless, és a Back to Black is hozza majd az akár péntek, akár szombatot.
2: Ez a Night Shift a

FM a legjobb zenék. Sajnos csak egyetlen egy albumra futott ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On The Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a

Rest FM a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének, Ennyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score, egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. You're not ready or not?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsóra első dala szépen körbeutazta a világot. Jamaikából indult, hiszen a dal eredetije ott jelent meg 1967-ben John Holtnak köszönhetően. Aztán 1980-ban átdolgozta az amerikai Blondie nevű zenekar, majd 2002-ben vette elő az Atomic Kitten. Ők jönnek most a Tide is High-al.
1: Ez a Night Shift a

Stefan, a legjobb zenék, ha most scrabble-öznénk, akkor az összes dupla V-met el kellene használni a következő 7,5-8 percben, mert jön a White Town a Your Woman-nel, utána pedig a Follow the Flow a Porsche Marita Vestát.

van a legjobb zenék. Hát ilyen az, amikor egy rapper magányos. Akon és a Lonely után lássuk, hogy Sasha hogyan közelíti meg ugyanezt a témát. I feel lonely. Most itt a Besten a legjobb zenék között.

és a csütörtök, holnap péntek lesz. Még kettem mondok. Hagyom még pihenni a Nácsi prezidenseket, szóval holnap a Nácsi Extrában kivételesen megint csak én leszek szolgálatban, mondhatni White Boy All Night Long holnap is, 6-tól 8-ig mix, 8-tól éjfélig pedig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, pont úgy, mint hétfőtől csütörtökig minden nap. Senész, jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára talán.

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? Smélt rohanok úgy akár Carl Lewis. Ez az út hova jut? A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen